0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Will you count me in?

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Nincs jó állapotban az oktatás. Vármegyékből megyék lettek. Dinnyárusokhoz érkezett a fogyasztóvédelem. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Globális válságban van az oktatás, az ágazati miniszter szerint, ezt mutatják a tavalyi PISA felmérés eredményei. Lannert Judit úgy vélte, a hazai adatok belesimulnak ebbe a tendenciába. A magyar tanulók a matematika és a természettudomány területén átlagos szinten, a szövegértést tekintve viszont kissé alatta teljesítettek. Az OECD felmérése egyebek mellett azt vizsgálja, hogy a 15 éves tanulók hogyan tudják használni megszerzett tudásukat gyakorlati problémák megoldására. 2025-ben minden eddiginél több, 91 ország vett részt a kutatásban, Magyarországon több mint 270 intézmény, 6400 tanulója válaszolt a tesztkérdésekre. Lemondott az oktatási hivatal elnöke, október 1-jei hatállyal köszönt le. Brassói Sándor 2020. szeptember 1-je óta töltötte be a vezetői tisztséget. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatát. Vármegyékből megyék, kormány megbízottakból ismét főispánok lesznek. A változtatás mellett döntött a parlament. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bájer Judit lett. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnye árusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: A dinnyek minősége összességében megfelelő volt. Növényvédőszer maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntetik a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor.
2: Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett, 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Lehűl a levegő, ez azt is jelenti, hogy a kánikulától elköszönhetünk, az jó darabig nem tér vissza. Holnap sok felhő lesz felettünk, de már egyre kevesebb helyütt érkezik eső. A csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kevesebb hajózás, több kompozás. Több nagy tűz is pusztított Hevesben. Kísérleti vidékfejlesztési program. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 9-e van, szerda. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyi hajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
2: A tavalyi évhez hasonlóan, de elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családjegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Honyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogóra a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
1: Mozgalmasan indult a hevesi tűzoltók hete, több nagy kiterjedésű szabadtéri esethez is riasztották őket. Nagyfüged külterületén mintegy 25 hektáron égett a száraz aljnövényzet és a bozótos, az oltásban több település egységei és erőgépek is részt vettek. Tarnaőrsön egy udvaron keletkezett tűz több telekre és 3 hektár tarlóra is átterjedt, Halmajugrán pedig mintegy 1000 négyzetméteren raklapon tárolt anyagok és gumiszalagok égtek. Boldogon csaknem 1 kilométer hosszan kapott lángra a száraz fű az agyva töltésén. Rózsaszentmártonon egy családi ház teljes terjedelmében égett. A tűzesetben egy ember könnyebben megsérült. A vármegyei katasztrófavédelemhez keddig összesen 16 segélyhívás érkezett. A tűzoltóknak 7 tűzesetnél és 4 műszaki mentésnél kellett beavatkozniuk. Olvasható a közleményükben. Gyöngyös vidéke is bekerült a kormány új Szent István vidékfejlesztési programjának első 10 kísérleti térsége közé. A kezdeményezés során a települések közösen mérik fel a helyi fejlesztési igényeket, majd ezek alapján térségi stratégiát és konkrét projektjavaslatokat dolgoznak ki. A támogatott területek között közlekedési és útfelújítások, közvilágítási, vízmegtartási és energetikai beruházások is szerepelhetnek. Emellett egészségügyi, gyermekellátási, közösségi és turisztikai fejlesztések szintén bekerülhetnek a tervek közé. A kísérleti program tapasztalatai alapján készítik elő az országos rendszert, amelynek bevezetését 2027. augusztusára tervezik, írja a Vármegyei Heti Lap. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
1: Nyilvánossá váltak a hevesi kórházak fertőzési adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ elsőként a súlyos hasmenéses fertőzést okozó baktérium okozta megbetegedések 2025-ös számait közölte. Az EGRI Markot Ferenc kórházban 141 ilyen esetet regisztráltak, ami az elmúlt 5 év legalacsonyabb értéke, ugyanakkor a hasonló intézményekhez képest továbbra is magasabb a középértéknél. Gyöngyösön és 60-ban egyaránt 20, a Mátrai Gyógyintézetben pedig 12 esetet jelentettek. A vármegye kisebb kórházainak mutatói kedvezőbbek voltak az országos átlagnál, ugyanakkor ezekben az intézményekben jóval kevesebb mintavételt végeztek. Az EGRI kórházban ezzel szemben az országos átlagnál valamivel sűrűbben vizsgálták a fertőzések jelenlétét. Adta hírül a heol.hu. Péksüti és közös reggeli várja a munkába tekerőket szeptember 19-én 60-ban. Az őszi bringás reggelihez országszerte egyre több helyszín csatlakozik. A találkozópontok között van a 60-i Kossuth tér, valamint az új 60-i Szent István király templom előtti terület is. A nagyszabású országos eseményen a rendszeresen kerékpározók mellett azokat is nyerekbe csávítanák, akik eddig inkább más módon jártak munkába. Az őszi kampányra a Bringázza munkába alkalmazáson keresztül is be lehet nevezni. Olvasható az akció közleményében. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen. Mondta a rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
4: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyáját találták meg a Tisza medrében, Szolnok és Kisköre között, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A szervezet munkatársai vízitúrázás közben figyeltek fel a meder aljából kiálló tárgyra, amelyről először azt hitték, hogy egy horgony. A kavicságyban nagyrészt betemetődött lelet kiemelése után derül ki, hogy egy nagy testű állat maradványa. A koponyát a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték, ahol az első vizsgálatok alapján barlangi medvétől származhat. A lelet pontos korát további vizsgálatokkal határozzák meg. Egyéniben és csapatban is vármegyei sikerek születtek az országos koronglövő bajnokságon. A 60-i Hegyi Norbert a férfi trap döntőjében hibátlanul teljesítette mind a 25 korongot, ezzel megszerezte az országos bajnoki címet. A mátrafüredi Mátrahegyi Ese csapata ugyancsak aranyérmes lett, méghozzá 20 találatos előnnyel. Az Akácos Gábor, Hegyi András és Rosta Márton alkotta trió 307 korongos összteljesítménnyel végzett az élen. Az 52 éves Hegyi Norbert pályafutása során már több mint 200 országos bajnoki címet szerzett, és továbbra is tagja a válogatottnak. A sportlövő szerint később szeretne visszatérni saját Mátrafüredi Egyesületéhez, amellyel további bajnoki címeket szerezne a megyének. Számolt be róla a heol.hu. A szokásos mennyiség felét sem ért el a nyári méztermés hevesben az idei aszály miatt. Bíró Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület vármegyei szaktanácsadója szerint elsősorban a táplálékhiány okozott komoly gondot a méheknek. A napraforgó elvirágzása után alig találtak nektárt és virágport adó növényeket, ezért a méhészeknek kellett gondoskodniuk az ellátásukról. A tartós szárazság miatt a méhek itatására is több vizet kellett biztosítani, a külterületi méhészeteknél pedig a szomjazó vadállományra is gondolni kellett. A szakemberek szerint a telelésre készülő családok a megszokottnál kisebbek és gyengébbek lehetnek. A méz felvásárlási ára közben az alacsonyabb termés ellenére sem emelkedett, ezért sok termelő egyelőre kivár az értékesítéssel, számolt be róla a heol.hu. Mindössze 19 szavazat döntött APC új polgármesteréről. Gulics Norbert nyerte a vasárnapi időközi választást a településen. A győztes a voksok 36,2%-át, azaz 314 szavazatot kapott, míg a második helyen végzett Juhász Istvánra 295-en szavaztak. Írja a Vármegyei Heti Lap. Ma még folytatódik a késő nyári meleg térségünkben. Egészen 30-33 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Nyugat felől azonban egy hideg front közelíti meg a térséget. A délutáni és esti órákban egyre több felhő érkezik, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ezeket erős széllökések és helyenként jégeső is kísérheti. A front mögött jelentősen lehűl a levegő, és megszűnik a 30 fok fölötti meleg.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt kívánok a hét közepén, 26.09.09, szerda, sok boldogságot kívánok az Ádámoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is, 6 óra múlt méghozzá, pontosan 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Hamarosan a TLC, előtte még a Kowalski meg a Vega, most pedig Enesztése jön a Paid My Dues-zal, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 9-én szerdán a Sudoku világnapján. A Sudoku lényege, hogy egy 9x9-es mezőből álló hálót kell feltölteni számokkal, 1-től 9-ig, úgy, hogy minden szám csak egyszer szerepelhet minden sorban, minden oszlopban és minden 3x3-as blokkban, azaz alrácsban. A játék 1984-ben Japánban vált igazán népszerűvé és sikeressé, amikor a Nikoli kiadó megjelentette, később készült belőle PC-s változat is. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Punjabi MC-től a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma még nyár, holnap ősz. A héten ma lesz a legmelegebb, akár 35 fok is lehet. Délkeleten aztán érkezik estétől a hidegfront. Holnap már csak 24-29 fok lesz. És lesz jó zene a hírek után is, rögtön fél hét. Jó reggelt, George Michael és az Amazing van bekészítve.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kevesebb hajózás, több kompozás. Több nagy tűz is pusztított Hevesben. Kísérleti vidékfejlesztési program. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
2: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családjegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett augusztus első felében, amikor a 40 fok

0: Tarnaőrsön egy udvaron keletkezett tűz több teleke és 3 hektár tarlóra is átterjedt. Halmajugrán pedig mintegy 1000 négyzetméteren raklapon tárolt anyagok és gumiszalagok égtek. Boldogon csaknem 1 kilométer hosszan kapott lángra a száraz fű az agyva töltésén. Rózsaszentmártonon egy családi ház teljes terjedelmében égett. A tűzesetben egy ember könnyebben megsérült. A vármegyei katasztrófavédelemhez keddig összesen 16 segélyhívás érkezett. A tűzoltóknak 7 tűzesetnél és 4 műszaki mentésnél kellett beavatkozniuk. Olvasható a közleményükben. Gyöngyös vidéke is bekerült a kormány új Szent István vidékfejlesztési programjának első 10 kísérleti térsége közé. A kezdeményezés során a települések közösen mérik fel a helyi fejlesztési igényeket, majd ezek alapján térségi stratégiát és konkrét projektjavaslatokat dolgoznak ki. A támogatott területek között közlekedési és útfelújítások, közvilágítási, vízmegtartási és energetikai beruházások is szerepelhetnek, írja a Vármegyei Heti Lap. Ma még folytatódik a késő nyári meleg térségünkben. Egészen 30-33 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Nyugat felől azonban egy hideg front közelíti meg a térséget. A front mögött jelentősen lehűl a levegő, és megszűnik a 30 fok fölötti meleg. A hét második felében már csak 18-22 fok körüli maximumokra számíthatunk.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Ma még kitart a szeptemberi nyár. Napközben sokat süt a nap, délutántól viszont nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, és érkezik a hidegfront. Szorványos záporokkal, zivatarokkal. A maximum 30-36 fok között alakul. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de már csak elszórtan várható eső, zápor, északkeleten egy-egy zivatar sem kizárt. A maximum 19 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük majd a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, a Gramofonzi dala, a Why Don't You a Besten. Jó reggel!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra előtt picivel jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Meghallgatjuk szeptember 9-e legfrissebb híreit. Aztán olyan ezredfordulós dalokkal készülök, mint az NSYNC slágere, az It's Gonna Be Me. És természetesen a magyar előadók sem hiányozhatnak. Zenél majd a hősök. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu. A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Dobótér Eger legnagyobb tere, amely a történelmi belváros szívében található. Legkorábbi elnevezése Piactér, később a Városháztér nevet kapta, volt Kossuth Lajos tér is, de napjainkban ismét a hős várvédő kapitány nevét viseli. A téren már a középkorban vásárokat tartottak, sőt, egykor a rabszolgakereskedelem is folyt itt. Az 1965-ös piaccsarnok megépüléséig tartottak itt gyümölcs és zöldségpiacokat, ezután alakult ki a Dobótér mai arculata, a nagyobbik részét lezárták a gépjármű forgalom elől, és leburkolták. A téren találjuk a kivont kardú Dobó Istvánt, a követ Dobó Egrinővel, és a kardját éppen kirántani készülő megcseit ábrázoló szoborcsoportot, a Minarita templomot, a Minarita rendházban működő Szent Hedvig kollégiumot, és a Városházát is.
0: Best FM, a legjobb zenék! Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Szarvaskői Vár mára már egy lepusztult erődítmény, melynek romjai a Bükkvidék csúcs régiójának nyugati peremén, a Keselyű-hegy északkeleti nyúlványán található meg egy meredek szikláshegy tetején. Egykor Cserépvárral és a Dédesi Várral együtt Eger elővára volt. Keletkezésének pontos idejét nem ismerjük, de az iratok alapján be lehet határolni, úgy körülbelül a 13. században építették az egri püspökök. Egy újabb keletű szóbeszéd szerint a vár a nevét onnan kapta, hogy a hajdani sasfészek maradványainál az emberek a sziklát nézve rácsodálkoztak, mondván, nini, szarva van a kőnek, hiszen ez egy szarvaskő. A váron ma kiemelkedő turisztikai látványosság, mely jelenleg kilátóként működik, a keresztel és a zászlóval együtt szarvaskő jelképe lett.
0: Best FM, a legjobb zenék! Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: A dinnyárusítást ellenőrizték. Kevesebb kórházi fertőzés Hevesben. Bringás reggelit szerveznek 60-ban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: A dinnyek minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
2: Nyilvánossá váltak a hevesi kórházak fertőzési adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ elsőként a súlyos hasmenéses fertőzést okozó baktérium okozta megbetegedések 2025-ös számait közölte. Az Egri Markot Ferenc kórházban 141 ilyen esetet regisztráltak, ami az elmúlt 5 év legalacsonyabb értéke, ugyanakkor a hasonló intézményekhez képest továbbra is magasabb a középértéknél. Gyöngyösön és 60-ban egyaránt 20, a Mátrai Gyógyintézetben pedig 12 esetet jelentettek. A vármegye kisebb kórházainak mutatói kedvezőbbek voltak az országos átlagnál, ugyanakkor ezekben az intézményekben jóval kevesebb mintavételt végeztek. Az Egri kórházban ezzel szemben az országos átlagnál valamivel sűrűbben vizsgálták a fertőzések jelenlétét. Adta hírül a heol.hu. Péksüti és közös reggeli várja a munkába tekerőket szeptember 19-én 60-ban. Az őszi bringás reggelihez országszerte egyre több helyszín csatlakozik. A találkozópontok között van a 60-i Kossuth tér, valamint az új 60-i Szent István király templom előtti terület is. A nagyszabású országos eseményen a rendszeresen kerékpározók mellett azokat is nyerekbe csábítanák, akik eddig inkább más módon jártak munkába. Olvasható az akció közleményében. Ma még marad a meleg idő térségünkben. Napközben több órára kisüt a nap, és 30 fok fölé melegszik a levegő. A nyugodt idő azonban már nem tart ki egész nap. Egy érkező hidegfront miatt délutántól egyre erősebben megnövekedhet a felhőzet. Záporokra és zivatarokra is számítani kell, amelyeket erős széllökések kísérhetnek. A front mögött északnyugatira fordul a szél, és jóval hűvösebb levegő érkezik.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger.
4: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 9-én a hét közepén a mai szerda, az Ádámok névnapja. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinapos Best FM hallgatóknak is. Ami biztos, hogy hívható SMS és Viber számunk a régi 0620 55 55 155. Érezzük az esőt a Compact Discóval. Feel the rain, 7 óra elmúlt, jó reggelt! Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, a hét közepén 26.09.09 a mai dátum. 1971-ben pedig a mai napon jelent meg John Lennon Imagine című nagylemeze, és azonnal a slágerlista élére került. Nálunk viszont ma reggel és a nap 24 órájában is a 90-es és 2000-es évek zenéje van terítéken, úgyhogy jöjjön most az NSYNC dala, az It's Gonna Be Me a Besten. Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, rögtön 7:30. Jönnek a hírek a végén, időjárás jelentés. Előjáróban annyit, hogy ma még kánikula lesz, aztán estétől jön a hidegfront. Szóval, ma még nyár, holnap ősz vár ránk. Na és a Tégdet, sláger a Relight My Fire, a legfrissebb hírek után itt a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Fiatalok dokumentumfilmjeit várja a Fedok. Jégkorszaki lelet a Tiszából. Taroltak a hevesi koronglövők. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a Fedok. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen. Mondta a rádiónknak Sejben Csilla, a Fedok marketing vezetője.
2: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a bejelentkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a Fedok oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyáját találták meg a Tisza medrében, Szolnok és Kisköre között, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A szervezet munkatársai vízitúrázás közben figyeltek fel a meder aljából kiálló tárgyra, amelyről először azt hitték, hogy egy horgony. A kavicságyban nagyrészt betemetődött lelet kiemelése után derül ki, hogy egy nagy testű állat maradványa. A koponyát a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték, ahol az első vizsgálatok alapján barlangi medvétől származhat. A lelet pontos korát további vizsgálatokkal határozzák meg. Egyéniben és csapatban is vármegyei sikerek születtek az országos koronglövő bajnokságon. A 60-i Hegyi Norbert a férfi trap döntőjében hibátlanul teljesítette mind a 25 korongot. Ezzel megszerezte az országos bajnoki címet. A mátrafüredi Mátrahegyiese csapata ugyancsak aranyérmes lett, méghozzá 20 találatos előnnyel. Az Akácos Gábor, Hegyi András és Rosta Márton alkotta trió 307 korongos összteljesítménnyel végzett az élen. Az 52 éves Hegyi Norbert pályafutása során már több mint 200 országos bajnoki címet szerzett, és továbbra is tagja a válogatottnak. A sportlövő szerint később szeretne visszatérni saját Mátrafüredi Egyesületéhez, amellyel további bajnoki címeket szerezne a megyének. Számolt be róla a heol.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ma még folytatódik a késő nyári meleg térségünkben. Egészen 30-33 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Nyugat felől azonban egy hideg front közelíti meg a térséget. A délutáni és esti órákban egyre több felhő érkezik, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Összességében a mai forró nap után hirtelen beköszönt a hűvösebb, kora őszi idő környékünkön.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Barbra Streisand.

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok szeptember 9-én szerdán. Sok boldogságot az Ádámoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ma van a Sudoku világnapja. 1941-ben ezen a napon született Otis Redding, amerikai énekes, minden idők legnagyobb hatású soul előadója. Szeptember 9 megszületett Hugh Grant, angol színész, olyan filmek sztárja, mint a Négyesküvő és egy temetés, a Sztárom a párom vagy az Igazából szerelem. 1966-ban ezen a napon született Adam Sandler, amerikai komikus színész, a Saturday Night Live stábjának egykori tagja, kismenő, 51. randi, távkapcs. A sort az 1975-ös születésű Michael Bublé, Grammy-díjas kanadai énekes, napjaink legsikeresebb tradicionális pop jazz előadója zárja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt a hét közepén. Figyelem, baleset történt az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél. A 84-es kilométer tájékán az átterelt belső sávot lezárták. Torlódik a pálya. Jó utat. Ha dugó, baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155-ös számunkra. Mi újság az utakon?
2: Kicsi lány, oh, szia, hello, látjuk össze, mint két kicsi lány.
1: 8 után biztosan meghallgatjuk Fluor Mizuját, és hozom a Backstreet Boys Get Down című slágerét is. Még egyszer jó reggelt, pillanatokon belül becsöngetnek, mindjárt 8 óra, friss hírek, aztán a legjobb zenék szólnak újból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es éve.

0: A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az egri törökfürdő egy cseppnyi időutazás a múltba. Az épület legrégebbi medencéje, 30 fokos vízű török medence, még a hódoltság idejéből való. Az épület legkülönlegesebb medencéje a nagy tükörmedence, melynek varázsát a fölötte magasodó 200 ezer darab aranyozott mozaikkal burkolt díszes kupola adja. A medencét saját forrás táplálja, mely a kőlapok közötti résekből közvetlenül bugyog a felszínre, egészen különleges élményt nyújtva ezzel a fürdőzésnek. Ez a bizonyos radonos gyógyvíz igazi kuriózum, mely részben a bőrön át, részben pedig belégzés útján jut be a szervezetbe, és kiválóan alkalmas mozgásszervi, idegrendszeri és anyagcsere betegségek kezelésére. Gyulladás csökkentő hatása mellett a közérzetre is kedvező hatással bír.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Egervára mind a magyar történelem, mind pedig a kultúra egyik meghatározó építménye. Magyarország leghíresebb törökkori várának lenyűgözőek a város fölé magasodó impozáns falai, melyek között 1000 év kultúrtörténeti emlékeit találjuk. A vár története Szent István királyunk uralkodása idején kezdődött, aki itt a várdombon alapította meg az egri püspökséget. A tatárjárást követően 1248-ban kővárat építettek, majd pedig nagyméretű külső várral bővítették. A vár a 16. században a török megszállás alatt a magyar királyság határvédelmi rendszerének, Európa védőpajzsának fontos erőssége volt. Az egri vár legismertebb eseménye az 1552-es ostrom volt, amikor Dobó István és a várvédők diadalmas győzelmet arattak a török túlerővel szemben. 2014-től nemzeti emlékhely.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Kevesebb hajózás, több kompozás. Több nagy tűz is pusztított Hevesben. Kísérleti vidékfejlesztési program. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
3: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családjegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Honyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a Dobogóra a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
2: Mozgalmasan indult a hevesi tűzoltók hete. Több nagy kiterjedésű szabadtéri esethez is riasztották őket. Nagy Füged külterületén mintegy 25 hektáron égett a száraz aljnövényzet és a bozótos, az oltásban több település egységei és erőgépek is részt vettek. Tarnaőrsön egy udvaron keletkezett tűz több telekre és 3 hektár tarlóra is átterjedt. Halvajugrán pedig mintegy 1000 négyzetméteren raklapon tárolt anyagok és gumiszalagok égtek. Boldogon csaknem 1 kilométer hosszan kapott lángra a száraz fű az agyva töltésén. Rózsaszentmártonon egy családi ház teljes terjedelmében égett. A tűzesetben egy ember könnyebben megsérült. A vármegyei katasztrófavédelemhez keddig összesen 16 segélyhívás érkezett. A tűzoltóknak 7 tűzesetnél és 4 műszaki mentésnél kellett beavatkozniuk. Olvasható a közleményükben. Gyöngyös vidéke is bekerült a kormány új Szent István vidékfejlesztési programjának első 10 kísérleti térsége közé. A kezdeményezés során a települések közösen mérik fel a helyi fejlesztési igényeket, majd ezek alapján térségi stratégiát és konkrét projektjavaslatokat dolgoznak ki. A támogatott területek között közlekedési és útfelújítások, közvilágítási, vízmegtartási és energetikai beruházások is szerepelhetnek, írja a Vármegyei Heti Lap. Ma még folytatódik a késő nyári meleg térségünkben. Egészen 30-33 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Nyugat felől azonban egy hideg front közelíti meg a térséget. A front mögött jelentősen lehűl a levegő, és megszűnik a 30 fok fölötti meleg. A hét második felében már csak 18-22 fok körüli maximumokra számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 26.09.09 a mai dátum, szerda van, sok boldogságot a névnapos Ádámoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Az ezredforduló legjobb dalaival indul a ma reggel is, ezek szólnak mindenkinek, a srác viszont vagy csak Brandy, vagy csak Monikáé, ezen vitatkoznak hamarosan. Jön a The Boy's Mind, mindenek előtt a Black Eyed Peas és a Don't Funk With My Heart. 4 perc elmúlt 8, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hétközepén, szeptember 9-én. Szerencsére per pillanat nem tudok különösebben nagy dugóról és balesetről sem. Ha valaki máshogy tapasztalja, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Viszont a kettes főúton Szendehely és Rétság között egy műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat. Erre tessék ott figyelni, méghozzá az 50-es kilométernél. Jó utat még egyszer, hamarosan a halott pénz, ebben a fél órában még a Backstreet Boys is jön, de csak Florida és Kesha után a Best FM.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, aki bújt, aki nem. Jön az ősz, este hideg fronttal, véget ér a szeptemberi nyár, és aki bújt, aki nem, Ready or Not címmel, a Fugees dala is érkezik. Mindjárt 8:30, jó reggelt, mindenek előtt friss hírek, aztán a legjobb zenék szólnak újból a Besten. Ready or not, oh.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A dinnyárusítást ellenőrizték. Kevesebb kórházi fertőzés Hevesben. Bringás reggelit szerveznek 60-ban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: A dinnyek minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
1: Nyilvánossá váltak a hevesi kórházak fertőzési adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ elsőként a súlyos hasmenéses fertőzést okozó baktérium okozta megbetegedések 2025-ös számait közölte. Az EGRI Markot Ferenc kórházban 141 ilyen esetet regisztráltak, ami az elmúlt 5 év legalacsonyabb értéke, ugyanakkor a hasonló intézményekhez képest továbbra is magasabb a középértéknél. Gyöngyösön és 60-ban egyaránt 20, a Mátrai Gyógyintézetben pedig 12 esetet jelentettek. A vármegye kisebb kórházainak mutatói kedvezőbbek voltak az országos átlagnál, ugyanakkor ezekben az intézményekben jóval kevesebb mintavételt végeztek. Az EGRI kórházban ezzel szemben az országos átlagnál valamivel sűrűbben vizsgálták a fertőzések jelenlétét. Adta hírül a heol.hu. Péksüti és közös reggeli várja a munkába tekerőket szeptember 19-én 60-ban. Az őszi bringás reggelihez országszerte egyre több helyszín csatlakozik. A találkozó pontok között van a 60-i Kossuth tér, valamint az új 60-i Szent István király templom előtti terület is. A nagyszabású országos eseményen a rendszeresen kerékpározók mellett azokat is nyerekbe csábítanák, akik eddig inkább más módon jártak munkába. Olvasható az akció közleményében. Ma még marad a meleg idő térségünkben. Napközben több órára kisüt a nap, és 30 fok fölé melegszik a levegő. A nyugodt idő azonban már nem tart ki egész nap. Egy érkező hidegfront miatt délutántól egyre erősebben megnövekedhet a felhőzet. Záporokra és zivatarokra is számítani kell, amelyeket erős széllökések kísérhetnek. A front mögött északnyugatira fordul a szél, és jóval hűvösebb levegő érkezik.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Veszte fel a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok! Lassabb az M0-ás Pécel térségében, mindkét irányban, Vecsésnél az M1-es felé, az M1-es Budapest felé pedig a Tatabányától kiépített terelésben. Jó utat, 0620 55 55 155, 3:49 lesz mindjárt, a gyerekek már a suliban, úgyhogy beszéljünk a szexről. Címmel a Salt-N-Pepa dala folytatja Let's Talk About Sex a Besten.
1: A 90-es és 2000-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Aki úgy érzi, nem volt normális elviselhető nyár, csak pár hőkupola, nincs egyedül. You Are Not Alone címmel az Olive slágere is forog majd 9 után, mert hogy ma, ha minden igaz, véget ér a nyár, legalábbis idéglenesen, este hideg front vet véget a kánikulának, addig viszont még 35 fok is lehet ma. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, és persze magyar előadók sem hiányozhatnak a következő órából. Jön például dr. Béres Király Viktorral. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Hungarocell.hu. A Best FM-en minden

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Eger történelmi belvárosában található a Kopcsik Marcipánia, Magyarország legédesebb kiállítása. A múzeumban Kopcsik Lajos Oscar-díjas, olimpiai és világbajnok, Guinness rekorder, egri mester cukrászremek műveit láthatjuk. A közel 60 éve cukrászként tevékenykedő mester a 60-as évektől vett részt jelentős hazai és nemzetközi szakmai versenyeken, ahol a munkáit a zsűri minden alkalommal első díjjal és aranyéremmel jutalmazta. Az 1996-os berlini gasztronómiai olimpiáról 10 aranyéremmel tért haza. Az egri Kopcsik Marcipániában közel 150 cukormasszából készült tárgy található, a barokk szoba impozáns berendezéseinek darabjai, a padló, a tapéta, a függöny, a falakon lévő képek, a stukkó, a csillár, a kályha, a kanapé, az asztal mind-mind marcipánból készültek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Egerben, a tűzoltó téren, az egykori tűzoltó laktanyában 1999. szeptemberében az egri tűzoltóság megalakulásának 125. évfordulóján nyílt meg a Tűzoltó Múzeum. A múzeum országos szinten is egyedülálló, a múlt történelmi értékeit a jelenkor technikai elemeivel együtt mutatja be. Az 1929-ben épült három szerállásos épület jellegzetes példája a vidéki tűzoltósági szertáraknak. Az állandó kiállításban az egri, valamint a heves megyei tűzoltóságok történeti anyaga kapott helyet. 11 vitrin mutatja be a tűzoltók eszközeinek, felszereléseinek változását a kezdetektől napjainkig, néhol izgalmas és interaktív formában. Az egri tűzoltó múzeum bejáratának előterében Szent Flóriánról, a tűzoltók védőszentjének életéről látható egy rövid bemutató.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Fiatalok dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. Jégkorszaki lelet a Tiszából. Taroltak a hevesi koronglövők. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen. Mondta a rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
3: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a bejelentkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
2: Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyáját találták meg a Tisza medrében, Szolnok és Kisköre között, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A szervezet munkatársai vízitúrázás közben figyeltek fel a meder aljából kiálló tárgyra, amelyről először azt hitték, hogy egy horgony. A kavicságyban nagyrészt betemetődött lelet kiemelése után derül ki, hogy egy nagy testű állat maradványa. A koponyát a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték, ahol az első vizsgálatok alapján barlangi medvétől származhat. A lelet pontos korát további vizsgálatokkal határozzák meg. Egyéniben és csapatban is vármegyei sikerek születtek az országos koronglövő bajnokságon. A 60-i Hegyi Norbert a férfi trap döntőjében hibátlanul teljesítette mind a 25 korongot. Ezzel megszerezte az országos bajnoki címet. A mátrafüredi Mátrahegyi Ese csapata ugyancsak aranyérmes lett, méghozzá 20 találatos előnnyel. Az Akácos Gábor, Hegyi András és Rosta Márton alkotta trió 307 korongos összteljesítménnyel végzett az élen. Az 52 éves Hegyi Norbert pályafutása során már több mint 200 országos bajnoki címet szerzett, és továbbra is tagja a válogatottnak. A sportlövő szerint később szeretne visszatérni saját Mátrafüredi Egyesületéhez, amellyel további bajnoki címeket szerezne a megyének. Számolt be róla a heol.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ma még folytatódik a késő nyári meleg térségünkben. Egészen 30-33 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Nyugat felől azonban egy hideg front közelíti meg a térséget. A délutáni és esti órákban egyre több felhő érkezik, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Összességében a mai forró nap után hirtelen beköszönt a hűvösebb, kora őszi idő környékünkön.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Élükön B.O.B. és Bruno Mars 2009-es óriási slágerével. Szól a Nothing on You, amely felért az amerikai Billboard 100-as slágerlista csúcsára, és Grammy-díjra is jelölték. Hello, 4 perc elmúlt 9, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha van közlekedési ír, vagy ismerős Ádám, mert hogy mondjuk a névnaposok, jöhet az üzenet.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat, figyelem, az M3-as bevezető szakaszon az M0-as csomópont után a külső sávban lerobbant egy busz. Óvatosan, figyelmesen, és az M0-ason és az M1-es felé Dunaharasztinál, ahol autó és teherautó ütközött, a 25-ös kilométernél ott a belső sávban zárva. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Ez már a Cut & Move slágere, a Get Serious a Best-en.

Best FM a legjobb zenék Krisztina Aguilerával és a Dirtyvel megy tovább a szerda reggel. Tavaszi Abu Dhabiba tervezett koncertjét szeptember 25-ére halasztották, de a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt végleg törölték azt, úgyhogy a már megvásárolt jegyek tulajdonosai természetesen visszakapják a pénzüket.

0: Best FM a legjobb zenék, a hőkupolák sanyargatta fák hideje korán sárguló levelei egy picit hamarabb hozzák el az őszi hangulatot, ráadásul ma este egy hidegfronttal az ősz is megérkezik. Addig viszont még kánikula lesz, 30-36 fok, estétől záporok, zivatarok, északnyugat felől, délkelet felé haladva. Holnap délkeleten még marad a magasabb hőmérséklet, ez 29 fokot jelent, máshol jelentősen csökken a hőség. És akkor egy kis déjà vu. I can't stop a besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt az ideje a legfrissebb híreknek, itt az ideje egy kis lehűlésnek a sok kánikula után, ez egyébként este egy hidegfront formájában meg is érkezik, részletek a hírekben, és itt az ideje, The Time Is Now a címe, a Molokó dalának, ez biztosan hallható majd 10 után. És egy első emelet feldolgozás is, a Csak azért is szerelem, az Art Avenue-től.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben, elér bárhol a Csak azért is szerelem.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kevesebb hajózás, több kompozás. Több nagy tűz is pusztított Hevesben. Kísérleti vidékfejlesztési program. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
2: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családjegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Honyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a Dobogóra a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
1: Mozgalmasan indult a hevesi tűzoltók hete. Több nagy kiterjedésű szabadtéri esethez is riasztották őket. Nagy Füged külterületén mintegy 25 hektáron égett a száraz aljnövényzet és a bozótos, az oltásban több település egységei és erőgépek is részt vettek. Tarnaőrsön egy udvaron keletkezett tűz több telekre és 3 hektár tarlóra is átterjedt. Halmajugrán pedig mintegy 1000 négyzetméteren raklapon tárolt anyagok és gumiszalagok égtek. Boldogon csaknem 1 kilométer hosszan kapott lángra a száraz fű az agyva töltésén. Rózsaszentmártonon egy családi ház teljes terjedelmében égett. A tűzesetben egy ember könnyebben megsérült. A vármegyei katasztrófavédelemhez keddig összesen 16 segélyhívás érkezett. A tűzoltóknak 7 tűzesetnél és 4 műszaki mentésnél kellett beavatkozniuk. Olvasható a közleményükben. Gyöngyös vidéke is bekerült a kormány új Szent István vidékfejlesztési programjának első 10 kísérleti térsége közé. A kezdeményezés során a települések közösen mérik fel a helyi fejlesztési igényeket, majd ezek alapján térségi stratégiát és konkrét projektjavaslatokat dolgoznak ki. A támogatott területek között közlekedési és útfelújítások, közvilágítási, vízmegtartási és energetikai beruházások is szerepelhetnek, írja a Vármegyei Heti Lap. Ma még folytatódik a késő nyári meleg térségünkben. Egészen 30-33 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Nyugat felől azonban egy hideg front közelíti meg a térséget. A front mögött jelentősen lehűl a levegő, és megszűnik a 30 fok fölötti meleg. A hét második felében már csak 18-22 fok körüli maximumokra számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Tulajdonképpen elmondhatjuk a mai szerda reggelről, hogy véget ért a csúcsforgalom. Egy-két helyet leszámítva az egyik ilyen jelentősebb torlódás van az M3-ason Budapest felé Gödöllő térségében munkavégzés miatt. Ha további közlekedési infó van, az jöhet a 0620 55 55 155-re. 5 perc elmúlt 10, indítom a Blue dalát. Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Electronic Salsa.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: Best FM.
4: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new.

Best FM a legjobb zenék jön, az elektronikus zene egyik legikonikusabb slágere a 90-es Killer Adamskitől és az akkor még ismeretlen Sealtől. Amikor a dalt felvették, mindkét művész komoly anyagi gondokkal küzdött. Seal konkrétan pénztelenül egy londoni foglalt házban lakott, míg Adamski heti 40 pont állami munkanélküli segélyből tengette életét. A dalnak köszönhetően viszont mindketten világhírnévre és jókora anyagi függetlenségre tettek szert.

0: Jazz FM, a legjobb zenék egy kis segítség úton lévőknek. Lassú az M1-es Budapest felé, Tatabánya térségében, a terelés előtt és Bicskénél is. Dolgoznak az M3-ason Gödöllő előtt, a 34-es és a 32-es kilométer között szakaszosan lezárják a külső sávot, 2-3 kilométeres a torlódás, és átépítik a terelést az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében. A 89-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, lassabb ott is a haladás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Száguldó csillag, csak lenne.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Lélektől lélekig. A Soul to Soul nevének jelentése. Ők is jönnek a délelőtt utolsó órájában a Get a Life-al. Paul McCartney szerzeményét pedig most Arról és Ádámtól halljuk. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, friss hírek rögtön 11 óra, aztán jövök vissza a legjobb zenékkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kedvezően zárultak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Ausztria panaszt tett a paksi fenék küszöb miatt. Jégkorszaki medve koponyát találhattak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettesét kérdeztük.
2: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak.
1: Ausztria panaszt tett Brüsszelben a paksi fenék küszöb megépítése miatt. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, jelenleg a védmű biztosítja a paksi atomerőmű zavartalan működését. A beruházásra azért volt szükség, mert a Duna rekordalacsony nyári vízállása miatt veszélybe került az erőmű működése, majdnem teljesen le kellett azt állítani. A kormányfő az osztrák aszbesztügyre utalva megjegyezte, azon a területen is hasonló aktivitást várna Ausztriától. Mindkét oldalon civil áldozatokat követeltek az orosz-ukrán háború éjszakai dróntámadásai. Az ukrán hatóságok szerint az orosz csapásokban legalább 5-en meghaltak, többen pedig megsebesültek. Egy ukrán moldovai határátkelő, valamint Herszon és Kijev térsége is találatot kapott. Közben az oroszországi Novorosszijszkot ért ukrán támadásban a helyi kormányzó közlése szerint 4-en, köztük egy gyermek életüket vesztették, 29-en pedig megsebesültek. Valószínűleg egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája került elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kisköre között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanich János múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Ma keleten még kitart a derült, napos, száraz idő, a Dunántúlon viszont délutántól egyre több felhő gyűlhet össze. Nyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, késő estétől pedig egy hideg front hozhat esőt, záport, zivatart keletebbre is. Délután még 30-35 fok közé melegedhet a levegő. Holnap már több lesz a felhő, és egy széteső csapadékzóna miatt szorványosan esőre, záporra, zivatarra is készülhetünk. A hőmérséklet visszaeshet, pénteken pedig már felhősebb, hűvösebb, csapadékosabb idő ígérkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Most, amikor 26.09.09 a dátum, szerda van, ha van valakinek Ádám nevű ismerőse, ne felejtje fölköszönteni. Hello, 4 perccel múlt 11, Max M. Levente vagyok. Engedd el, halljuk sokszor, hát nem olyan egyszerű, legalábbis elsőre, de lehet próbálkozni. Learning to let go, Heinz Gábor Biga kezdi az órát.
0: Lesz!

Last FM, a legjobb zenék. Második film szerepében már Will Smith oldalán bizonyíthat Michael Jackson unokaöccse, a Michael életrajzi filmből ismert Jafar Jackson. Az érkező akciótriller címe Super Max, és film a folytatásban is, méghozzá a Vadi új vadnyugat, betétdala a főszereplőtől, Will Smith-től, jön a Wild Wild West a besten.

Best FM, a legjobb zenék. A reggeli csúcsforgalom után most munkavégzések miatt torlódik egy-két helyen. Pár autópálya lassabb az M5-ös Budapest felé Újhartyánnál, az M3-as szintén a főváros irányába Gödöllő előtt, az M1-es Szárligetnél és Tata.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az úti cél Calabria a hírek után, a kalauz viszont már Majoros Rita lesz. Jó étvágyat a mai ebédhez, várok mindenkit holnap reggel is, Mákszem Levente vagyok. Destination unknown.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jelentősen több balesetet okoztak a rolleresek, ismét drágábban tankolhatunk, óriási szeméthely maradt egy angliai fesztivál után. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több balesetet okoznak a motoros rollerrel közlekedők Magyarországon. Idén eddig 282 sérüléssel járó eset történt, 61%-kal több, mint tavaly ilyenkor. A HVG cikke szerint ehhez képest valamivel kevesebben kötöttek kötelező biztosítást a járművükre. Az egyik hazai biztosítási alkú szerint sok rolleres még mindig nem tudja, hogy erre szükség lenne. Közben az éves átlagdíj 6500-ról 8400 forintra nőtt, részben éppen a gyakoribb balesetek miatt. Ismét drágultak az üzemanyagok, a benzin és a gázolaj országos átlagára is 4 forinttal emelkedett egyetlen nap alatt. A 95-ös benzin literje így átlagosan 626, a gázolajé pedig 701 forintba kerül. A holtankoljak.hu arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek országos átlagárak, ezért az egyes töltőállomásokon eltérő összegekkel találkozhatnak az autósok. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A kétnapos rendezvény holnap kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is, mondta el rádiónknak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projekt koordinátora.
2: Idén szeretnénk, hogyha nem csak a digitális világnak a kihívásairól szólna ez a konferencia, hanem a lehetséges megoldásokat is keresni, mint szakmai, mint szabályozási és gyerekjogi szempontból is. Azt látjuk, hogy évről évre egyre több új tendencia, új AI túlok jelennek meg, és a gyerekeknél is egy növekvő tendencia alakul az eszközhasználat irányában, mint pedig a mesterséges intelligencia használatában, ezért fontos ezek a témákról beszélgetni.
1: Szeméthegyeket hagytak maguk után az egyik legnagyobb angliai zenei fesztivál résztvevői. A több mint 100 000 embert vonzó 4 napos rendezvény után sátrak, matracok, hálózsákok, ételes csomagolások és italos dobozok borították a területet. A döbbenetes látványról drónfelvételek is készültek. A takarítás már a fesztivál után megkezdődött, a hatalmas mennyiségű hulladék elszállításához munkagépeket is be kellett vetni. Ma még két arcú lehet az időjárás, keleten maradhat a napos száraz nyár, miközben a Dunántúlon délutántól már mozgolódni kezdhet a légkör. Nyugaton záporok, zivatarok pattanhatnak ki, estétől pedig északnyugat felől hideg front érkezhet. A hőmérséklet délután még 30-35 fok között alakulhat. Csütörtökön felhősebb időre számíthatunk, szorványos esővel, záporral, zivatarral, és már csak 21-29 fokos maximumokkal. Pénteken tovább hűlhet a levegő, több felé eshet is, így a hét második felére frissebb idő érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát és vidám délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hát remélem, hogy még szebbé tudom varázsolni a délutánjukat. Legalábbis mindent meg fogok tenni. Hozom a legizgalmasabb zenéket a 90-es, 2000-es évekből, mint mondjuk az IMF és az Unbelievable, vagy Kylie Minogue és az On a Light Like This. Alex Gaudio pedig már nyitja is az órát.
0: Best FM.

Best FM-a legjobb zenék. Csodás délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Remélem, hogy ma is velem töltik a következő néhány órát. Remek hangulatnak nézünk elébe egy szerda délután is. Bár bevallom őszintén, én még a tegnap délután hatása alatt vagyok. Ha esetleg nem látták még az Instagram és Facebook oldalunkon a tegnap kirakott videót, Kisvé Balázs illúzionistával, akkor szerintem érdemes megnézni. Hát mondjuk úgy, hogy átvágott, mert hogy egy illúziónak voltam a részese, és egyszerűen elképesztő, szóval tényleg érdemes megnézni a videót, és azóta azon gondolkozom természetesen, hogy hogyan is csinálta. Úgyhogy akár ezt is megvitathatjuk a mai délutánon, ha van ötletük, nyugodtan írják meg, de előtte tényleg nézzék meg a videót, én pedig mellé hozom a legjobb zenéket, és nagyon-nagyon remélem, hogy együtt dolgozunk a mai délutánon is, hiszen sokan szerda délután, meg pláne aztán munkaidő időben hallgatják a Best FM-et, úgyhogy szerintem rájuk is fér egy kis Kylie Minogue. Jön az Anna Night Like This, a lazulóknak, pihenőknek pedig itt az IMF és az Unbelievable. Na meg jó utat az úton lévőknek, legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályára hoztam egy hírt, hogy Budapest felé Tatabányától továbbra is a kiépített terelésben a 60-as és a 20-as kilométerek között erős a forgalom, úgyhogy torlódás van. Aki autóval van és Budapest a célja, ma is válassza az átterelt belső sávot. Viszont jelenleg is ott is torlódásra kell számítani, mert a 35-ös kilométernél egy műszaki hibás autó útszűkületet okoz. Az M3-ason pedig dolgoznak, Budapest felé Gödöllő térségében karban tartanak. A 34-es és a 32-es kilométerek között lezárják a külső sávot, így az aktuális munkaterület mögött 2-3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek információja van a mai délutánon is, nagyon megköszönöm, ha ide ír egy üzenetet, vagy akár felhív, én pedig jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Solveig és a Kalandor egy kicsit visszaterel már minket a munka felé, hiszen véget ért az ebédidő, remélem, hogy sokan desszertet is ettek. Nekem sajnos ma valahogy kimaradt, úgyhogy mindenképpen pótolni kell. Tudják, mindig azt szoktam mondani, hogy valahol valakinek úgyis születésnapja van, úgyhogy egy szelet torta mindenkinek jár. De egyébként a születésnaposokat ma azért külön köszöntjük majd, de előtte még meghallgatjuk a legfrissebb híreket, hiszen mindjárt egy óra, utána érkezik majd Craig David is, hát ha vele egy kicsit könnyebb lesz visszatalálni a munkához. Jön a Walking Away! És itt lesz is Vastag Csaba és a Szerelem Vándora.
2: Hát megyek a vírus fénye után, és megyek a tévedéseim ország útján.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csak nem 30 ezer diák dolgozott a nyáron. Tovább drágultak a lakások, de lassul az áremelkedés. Emidíjas lett egy magyar kaszkadőr. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Csak nem 30 ezer diák vállalt munkát idén nyáron. A nyári diák munkaprogramban a fiatalok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, csak nem 5000-en pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint mintegy 4200 munkavállaló kapott támogatást összesen több mint 5 milliárd forintból. A tárca szerint a diák munka a tapasztalatszerzés mellett a munkavilágába való beilleszkedést is segíti. Tovább drágultak a lakások, az áremelkedés üteme azonban lassult. Augusztusban országosan 11,5, Budapesten csak nem 7%-kal kerültek többe az ingatlanok, mint egy évvel korábban. Júliushoz képest a fővárosban már enyhén csökkentek az árak. Az egyik hazai ingatlan hirdetési portál adatai szerint a fővárosban 1.410.000 forint volt a használt lakások és házak átlagos négyzetméter ára, a megyeszékhelyeken pedig 877.000 forint. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
2: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. És azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: Emidíjat kapott egy magyar kaszkadőr. Tóth Gyula, a Hét Királyság lovagja egyik jelenetéért vihette haza a díjat 3 kollégájával. A kreatív Emidíjat minden évben a tévés produkciók technikai és művészeti háttérmunkájában dolgozók kaphatják meg. Tóth Gyula korábban olyan sorozatokban és filmekben szerepelt, mint a Trónok harca, a Dűne vagy éppen a Star Wars. Ma keleten még kitart a derült, napos, száraz idő, a Dunántúlon viszont délutántól egyre több felhő gyűlhet össze. Nyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, késő estétől pedig egy hideg front hozhat esőt, záport, zivatart keletebbre is. Délután még 30-35 fok közé melegedhet a levegő. Holnap már több lesz a felhő, és egy széteső csapadékzóna miatt szorványosan esőre, záporra, zivatarra is készülhetünk. A hőmérséklet visszaeshet, pénteken pedig már felhősebb, hűvösebb, csapadékosabb idő ígérkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És ezek a felejthetetlen slágerek egy óra után is itt vannak a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, én is itt vagyok, és már sorolom is őket. Mindjárt jön Mark Ronson és Amy Winehouse és a Valerie, de jön majd a Destiny's Child, itt lesz Mary J. Blige is, George Michael-el az oldalán. Előtte még Craig David nyitja az órát, jön a Walking Away, én pedig csodás szerdát kívánom.
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Tegnap ugyebár itt a stúdióban járt Kisvé Balázs illúzionista, és ugye egy videót is készítettünk egy trükkel a Best FM Facebook és Insta oldalára. Érdemes megnézni egyébként ezt a videót is, de azóta egy csomó minden gondolat jár a fejembe, így az illúzióval, trükkökkel, megmagyarázhatatlan dolgokkal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy soha nem jönnék rá, hogy csinálta ezt a trükköt, mert tényleg tegnap délután óta ezen gondolkozom. Viszont arra gondoltam, hogy felteszem ma így a nap kérdésében is azt, hogy mi volt a legmegmagyarázhatatlanabb dolog, ami önökkel történt. Gondolok itt olyasmire, nem kell feltétlen trükkökre, varázslatokra gondolni, mint hogy gondoltunk valakire, és egyszer csak megcsörrent a telefonunk, és ő hívott. Vagy éppen volt egy ismerősünk, akit nem láttunk 5 éve, éppen valamiért az eszünkbe jutott, és lehet, hogy 10 perc múlva szembe jött velünk az utcán, vele már egy csomó ilyen történt. Úgyhogy arra vagyok kíváncsi, kinek mi volt az ilyen legmegmagyarázhatatlanabb dolog az életében, vagy ilyen wow pillanat, hogy ezt mégis hogyan? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat, illetve nézzék meg a videót. Na és zenélek tovább, hiszen a Stereo MC's már itt van, és a Connected egy jó kis klasszikus, előtte még a PM Down dala, Set Adrift on Memory Bliss, ami szerintem így a munkához való ebéd utáni visszatéréshez, vagy éppen a délutáni kávé mellé tökéletes. Szép napot!

0: Best FM a legjobb zenék. Rolandtól érkezett egy üzenet, hogy Budapesten a Váci úton baleset történt a Ferdinánd hídnál, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. Az M5-ös autópályáról pedig az jött, hogy Budapest felé Kecskemétnél átépítik a terelést. A 84-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, 1-2 kilométeres a torlódás. Távolabb a 44-es és a 36-os kilométerek között az Újhartyán és Inács közötti szakaszon szalagkorlátot javítanak. Az aktuális munkaterületnél lezárják a belső sávot, mögötte több kilométeres torlódásra kell számítani. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át.

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Esztertől kaptam egy üzenetet. Irodában dolgozom, nálunk most van a délutáni kávé szünet. Ez az a pont, amikor már mindenki fáradt, de még 3 órán át úgy kell tennünk, minthogyha nagyon lelkesek lennénk. Úgyhogy köszi, hogy vagytok. Hát mi is köszönjük, hogy vagytok, és nagyon remélem, hogy a következő órában is itt lesztek. Én oda teszem magam, hogy 2 óra után is egy picit, a kávé szünetből is a visszatérés könnyebb legyen. Például Eagle-Eye Cherry dalával jön a Save Tonight. Save tonight. És zenél majd a Well Hello is Tidenivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszatért a Baromfi Pest is Magyarországra. Kedvezően alakultak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Új Queen és Prince lemez is megjelent. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Évtizedek után ismét megjelent Magyarországon a Baromfi Pest is. A fertőzést Kétbács-Kiskun megyei telepen igazolták, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az országos főállatorvos elrendelte az állományok felszámolását, a környéken pedig védő és megfigyelési területet jelöltek ki. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal arra kéri a baromfi tartókat, hogy tartsák be az előírt óvintézkedéseket és a kötelező vakcinázást. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettesét kérdeztük.
2: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak.
1: Nyilvánosságra hozta a kormány az elmúlt 16 év korábban titkosított kormányhatározatainak első részét. A most közzétett 14 döntés a századvégtől megrendelt közvéleménykutatásokról, médiaelemzésekről és tanácsadói munkákról szól, összesen mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány azt ígéri, folytatja a dokumentumok közzétételét és csaknem 100 korábbi döntést mutat be. Két zenei legenda rajongói is új lemezt kaptak a kerekévfordulók alkalmából. Freddie Mercury idén lenne 80 éves, így újra maszterelve ismét megjelent a Queen 1986-os Wembley koncertjének hanganyaga. Prince halálának 10. évfordulójára pedig Timeless címmel adtak ki egy 10-dalos válogatást az énekes korábban nem hallott felvételeiből. Mindkét előadóhoz magyar emlék is kapcsolódik. A Queen 40 éve adott koncertet a Népstadionban, Prince pedig 15 éve lépett fel a Sziget Fesztiválon. Ma még két arcú lehet az időjárás, keleten maradhat a napos száraz nyár, miközben a Dunántúlon délutántól már mozgolódni kezdhet a légkör. Nyugaton záporok, zivatarok pattanhatnak ki, estétől pedig északnyugat felől hideg front érkezhet. A hőmérséklet délután még 30-35 fok között alakulhat. Csütörtökön felhősebb időre számíthatunk, szorványos esővel, záporral, zivatarral, és már csak 21-29 fokos maximumokkal. Pénteken tovább hűlhet a levegő, több felé eshet is, így a hét második felére frissebb idő érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Történt már önökkel olyan, amit egyszerűen nem tudtak megmagyarázni, épésszel legalábbis biztos nem, akár egy-egy véletlen, vagy ami csak véletlennek tűnt. Ma délután pont ilyen pillanatokra vagyok kíváncsi. 0620-55-55-155 jöhetnek ide a megmagyarázhatatlan dolgok, így 2 óra után 5 perccel pedig Avril Lavigne is jön. Skater Boy!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Ma délután azt a kérdést tettem fel, hogy kinek milyen megmagyarázhatatlan dolog történt már az életében, akár legyen az tényleg egy trükk, vagy éppen egy olyan hétköznapi helyzet, amikor gondoltunk valakire, akit már lehet, hogy 1000 éve nem láttunk, és egyszer csak szembe jött velünk az utcán, vagy valami ilyesmi. Kata azt írja, egyszer egész nap nem jutott eszembe egy régi osztálytársam neve, de viszont teljesen random elkezdtem róla beszélni a férjemnek. Kb. 10 perccel később csörgött a telefonom, ő volt az, 15 éve nem beszéltünk. De egyszerűen hidegrázós pillanat volt, teljesen megértem. Zoli azt írja, a nagymamám halála után pár nappal nála voltunk a lakásban, egyszer csak megszólalt a régi rádiója, pedig évek óta nem működött. Pont az a dal ment rajta, amit mindig együtt hallgattunk. Azóta sem tudom, hogy hogyan kapcsolódott be, de igazából nem is érdekel, egyszerűen fantasztikus pillanat volt. Na jó, most engem is kirázott a hideg. Én imádom ezeket a pillanatokat, bevallom őszintén. És tegnap is, ahogy kisfé Balázs itt járt nálunk, én mondtam neki, hogy én nem vagyok szkeptikus, szóval, hogy én tényleg mindent elhiszek, ami ilyesmivel kapcsolatos, és tényleg imádom ezeket a pillanatokat, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ma délután megosztják velem. 0620 55 55 155, jöhetnek még ide az üzenetek. Itt vagyok 6 óráig, úgyhogy szívesen olvasgatom ezeket. Miközben egy szerkezetileg és talán szövegében is nagyon egyszerű slágert hozok a 90-es évekből. 1999-ből érkezik Paul Johnson és a Get Get Down, ami egyszerűen csak azért íródott, hogy mi jól érezzük magunkat. Úgyhogy hajrá!

Best FM a legjobb zenék. Lalitól érkezett egy olyan információ, hogy Budapesten a Krisztina körúton a déli pályaudvarnál baleset történt, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Az M30-as autópályán pedig Tornyos-Németi felé Szikszó térségében egy autó munkagépnek ütközött. A 42-es kilométernél a belső sávot le is zárták. Makon pedig megrendezik a hagyományos hagymafesztivált, úgyhogy egészen hétfő délutánig lezárták a 43-as főutat a 31-es kilométernél, mellékutcákra terelnek mindenkit. Nagyon köszönöm ezt az infót is. 0620 55 55 155, ha valakinek van még bárhonnan az ország útjairól. Megköszönöm, hogyha ő is elküldi vagy felhív vele. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk az utakon! A műsorszám termék

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: A dinnyárusítást ellenőrizték. Kevesebb kórházi fertőzés Hevesben. Bringás reggelit szerveznek 60-ban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Ejtman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: A dinnyek minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
2: Nyilvánossá váltak a hevesi kórházak fertőzési adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ elsőként a súlyos hasmenéses fertőzést okozó baktérium okozta megbetegedések 2025-ös számait közölte. Az EGRI Markot Ferenc kórházban 141 ilyen esetet regisztráltak, ami az elmúlt 5 év legalacsonyabb értéke, ugyanakkor a hasonló intézményekhez képest továbbra is magasabb a középértéknél. Gyöngyösön és 60-ban egyaránt 20, a Mátrai Gyógyintézetben pedig 12 esetet jelentettek. A vármegye kisebb kórházainak mutatói kedvezőbbek voltak az országos átlagnál, ugyanakkor ezekben az intézményekben jóval kevesebb mintavételt végeztek. Az EGRI kórházban ezzel szemben az országos átlagnál valamivel sűrűbben vizsgálták a fertőzések jelenlétét. Adta hírül a heol.hu. Péksüti és közös reggeli várja a munkába tekerőket szeptember 19-én 60-ban. Az őszi bringás reggelihez országszerte egyre több helyszín csatlakozik. A találkozópontok között van a 60-i Kossuth tér, valamint az új 60-i Szent István király templom előtti terület is. A nagyszabású országos eseményen a rendszeresen kerékpározók mellett azokat is nyerekbe csábítanák, akik eddig inkább más módon jártak munkába. Olvasható az akció közleményében. Ma még marad a meleg idő térségünkben. Napközben több órára kisüt a nap, és 30 fok fölé melegszik a levegő. A nyugodt idő azonban már nem tart ki egész nap. Egy érkező hidegfront miatt délutántól egyre erősebben megnövekedhet a felhőzet. Záporokra és zivatarokra is számítani kell, amelyeket erős széllökések kísérhetnek. A front mögött északnyugatira fordul a szél, és jóval hűvösebb levegő érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes szerda délután mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. Elérte hazánkat az a hideg front, ami délnyugat felől érkezik majd ide hozzánk Egerbe, és igaz, hogy még nem érzünk belőle semmit. Jelenleg 32 fokot mutatnak a hőmérők itt Egerben. Kezdünk, itt van elsőként, szia!
0: 100,7 Best FM.

Látod, hogy a jó jöhet szembe, még hát hagyd el, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyéniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Dobd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy ez síralom. Önmagadtól dönts, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod annyi,

0: számít, ki mit ér fel, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit ér fel, csak egy a feltétele, te legyél a kivétel.
1: 100,7 Best FM. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

100,7 Best FM. I wanna make you.

15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 31-32 fokot mutatnak a hőmérők itt Tegerben, teljesen jónak mondható ahhoz képest, hogy az országban nem egy helyen, több helyen, nem csak a déli ország részben 37 fok van. Te jó Isten, nem hiába mondták, hogy itt a kánikula. Nagyon sok helyen felhívták a figyelmet arra, hogy a brutális hőhullámnak vége lesz a szerdai nappal, csütörtökön már teljesen más fog következni. Azért mi elmondhatjuk, hogy ez a 31-32, ez még úgy szerintem belefér, tehát tűrés határon belül van, legalábbis az én szervezetemnél, viszont visszajött ez a 36-37 fok, szegények, sok helyen. Az ország középső részein, délen, elmondható ez délkeleten, viszont délnyugaton megérkezett már az a front, ami hozza magával. Hát én reménykedek benne, hogy a csapadékot is, de ebből még holnap nem érzünk semmit. Tehát megérkezett az a hideg front, ami ott Szlovénia, megvan itt, tehát a szlovén, horvát, magyar határ környékén, ott a Magyar Szombatfa, Lenti, Letenye, ezeket a településeket tudnám most mondani, 20-21 fokot mutatnak most a hőmérők ott, és innen jön a csapadék, tesz egy ilyen félkört, és majd távozik valamikor pénteken, délkeleten, tehát ott lent Békés vármegye környékén, és ebbe beletartozunk mi is. Valószínű, hogy pénteken kapunk majd csapadékot, a holnapi napon még nem, viszont a holnapi napon, ha hosszabb útra indulnak, az ország nyugati felében több helyen kialakulhat csapadék, a hűvös időt pedig, hát ahol jön a csapadékot, 20 fok körüli hőmérsékletek, itt nálunk visszaesik egy olyan 25 fokra, és a péntekünk kifejezetten hideg lesz szerintem, ahhoz képest, amik voltak itt az elmúlt napokban, mert alig érjük el majd a 20 fokot napközben. A hajnali hőmérsékletek miatt nem nagyon kell aggódni, holnap reggel egy 17 fokig csökken majd a hőmérséklet, ma egyébként 15 fok volt a leghidegebb, és egy ilyen 10 fok körül alakul majd a hétvégén is, 10 és 15 fok körül a hajnali csúcs hőmérséklet. Röviden, tömören érdemes figyelni most az időjárás történetet a térképen, mert mondom, délnyugatról megérkezik egy nagy félkörívvel, pénteken pedig délkeleten távozik majd. Adri énekel nekünk, előtte jön Warren G, nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, kellemes délutánt! Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean, earn your keep.

0: nehogy megsértsük őket, és nehogy lemaradjunk a névnapról. Héber eredetű bibliai férfi név. A Bibliában az első emberpár férfi tagjának neve, a név Héber eredetű. Az eredeti jelentése az ember, az emberi faj neve vált személy névvé. A szó alapjelentése vörösnek lenni. Az Adam szó sok sémi nyelvben egyben embert, földből valót, vörös színűt is jelent. A szó legkorábbi forrása a Sumer Adda, amely atya jelentésű. A jelentése tehát ember, földből való, vörös színű, és atyát is jelenthet. A feladatuk az életben, hogy a környezetükben és a családban mindig biztonságot teremtsenek. Céljuk, hogy állandóságot és stabilitást hozzanak. Erejük abban van, hogy harcolnak, küzdenek anyagi sikerekért elsősorban. Tehetségüket mindig mások javára kell fordítaniuk. Számukra a testiség gyakran csapda, mert a kényelem, a nyugalom óvatlan és lustává teheti őket. Nagyon sokszor a földdel való kapcsolat, a földdel való munka lehet a megfelelő. Imádják a természetet, ezt is mondja a numerológia az Ádám név elemzése után. Gara, Gorgiás, Omár, Orgona, Péter, Pető, Szergius, Siringa és Wulfia nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse sokáig, ők is névnaposok a mai napon. A kutyusok közül a Csibész és a Spikey nevűek, a cicák közül a Kakkusz és a Csibész nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, degukák közül pedig a Délceg nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok, vajon milyen jellemző azokra, akik szeptember 9-én látták meg a napvilágot, még mindig a szűz csillagjegyben vagyunk. Az erényei közé tartozik, hogy nagyon vállalkozók, kitartóak, mély, őszinte emberek, a hibáik, hogy néha túlságosan zavarosak és félénkek. Az egészségi állapotuknál a fülükre érdemes odafigyelni, és a szemükre itt lehetnek problémák. Hivatás munka résznél az áll, hogy nagyon értenek a zenéhez, ezért a zenével kapcsolatban bármi, tehát akár tanítják, akár művelik, csak zene legyen, nagyon jó feltalálónak és könyvtárosnak is, ez is itt van a nagy könyvben. És akkor nézzük, hogy kik ünneplik ma a születésnapjukat. Megint elmondom, azokat tudom csak mondani, akikre felhívják a figyelmet, és ezért várom mindig, hogy küldjék nekem azokat az üzeneteket, amelyekben benne vannak a névnaposok, a születésnaposok, és hogy kiket lepjünk meg egy kis köszöntéssel. Barnócki Ildikót Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, szeptember 9-ei nagy-nagy pusszantás neki, akár csak Szuromi Moncsinak. Moncsika is a mai napon született, neki is minden szépet és jót kívánunk. Ma ünnepli a születésnapját Póta Angelika, neki is nagyon jó egészséget. Ma van Hak Péternek is a születésnapja, minden szépet és jót. Török Péter is, szeptember 9-ei, Isten éltesse sokáig. Vér Balázsnak is ma van a születésnapja, nagyon jó egészséget. Ma ünnepel Kiriguc József is születésnapot, minden szépet és jót. Tice Karcsiról se felejtkezzünk el, ő is szeptember 9-ei. Karcsikám, minden szépet és jót neked. Kacsó Sándor is születésnapos. Ma van Temesvári Erzsébetnek is a születésnapja. Böbém, neked is egy nagy-nagy pusszantás. Ma ünnepel Nagy Baka Csilla is születésnapot, jó egészséget. Ma van Juhász Misikének, Egál klubos Juhász Misikének is a születésnapja. Minden szépet és jót neki, és Cékmány Andreáról se felejtkezzünk el. Ő is szeptember 9-én látta meg a napvilágot. Ha bárkit kihagytam, jelezzék. Érkezik Pitbull és John Ryan itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, görög dallamok, tánc és igazi mediterrán hangulat költözik, vasárnap délután Eger szívébe, szeptember 13-án délután 4 órától görög táncházat rendeznek a Dobótéren, ahol egy buzuki művész gondoskodik a zenéről, egy délután erejéig Görögország hangulatát élvezhetjük a Dobótéren. A program középpontjában természetesen a görög zene és a közös tánc áll. A táncházi hangulatról Sarantis Mandzourakis buzuki művész gondoskodik. A buzuki a görög zene egyik legismertebb hangszere, jellegzetes hangzása pedig szinte elválaszthatatlan a mediterrán ország zenei világától. Görög táncház vasárnap délután 4 órától a Dobótéren. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu. Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Fiatalok dokumentumfilmjeit várja a Fedok. Jégkorszaki lelet a Tiszából. Taroltak a hevesi koronglövők. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a Fedok. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen. Mondta a rádiónknak Sejben Csilla, a Fedok marketing vezetője.
3: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a bejelentkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a Fedok oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
2: Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyáját találták meg a Tisza medrében, Szolnok és Kisköre között, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A szervezet munkatársai vízitúrázás közben figyeltek fel a meder aljából kiálló tárgyra, amelyről először azt hitték, hogy egy horgony. A kavicságyban nagyrészt betemetődött lelet kiemelése után derül ki, hogy egy nagy testű állat maradványa. A koponyát a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték, ahol az első vizsgálatok alapján barlangi medvétől származhat. A lelet pontos korát további vizsgálatokkal határozzák meg. Egyéniben és csapatban is vármegyei sikerek születtek az országos koronglövő bajnokságon. A 60-i Hegyi Norbert a férfi trap döntőjében hibátlanul teljesítette mind a 25 korongot. Ezzel megszerezte az országos bajnoki címet. A mátrafüredi Mátrahegyi Ese csapata ugyancsak aranyérmes lett, méghozzá 20 találatos előnnyel. Az Akácos Gábor, Hegyi András és Rosta Márton alkotta trió 307 korongos összteljesítménnyel végzett az élen. Az 52 éves Hegyi Norbert pályafutása során már több mint 200 országos bajnoki címet szerzett, és továbbra is tagja a válogatottnak. A sportlövő szerint később szeretne visszatérni saját Mátrafüredi Egyesületéhez, amellyel további bajnoki címeket szerezne a megyének. Számolt be róla a heol.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ma még folytatódik a késő nyári meleg térségünkben. Egészen 30-33 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Nyugat felől azonban egy hideg front közelíti meg a térséget. A délutáni és esti órákban egyre több felhő érkezik, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Összességében a mai forró nap után hirtelen beköszönt a hűvösebb, kora őszi idő környékünkön.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, balesetmenteset, Rolicek Judit vagyok. Megérkezett a front Magyarországra. Mi ebből itt Egerben, Heves vármegyében nem igazán érzünk semmit, de az ország délnyugati részén már elég kemény a helyzet. Kezdünk, itt van a Run DMC és Jason Nevins elsőként.
0: 100,7 Best FM.

16 óra 23 perc van, 100,7, Best FM a legjobb zenék. Jók a közlekedés időjárási feltétele, itt Tegerben a környéken elmondhatjuk ezt. Ha bármit tapasztalnak, 0620 355 65 55-ös írjanak, hívjanak, és ami a legfontosabb, mérnek kerecsenden, de csak is azokat büntetik, akik gyorsabban mennek a kelleténél. Itt a Lüni Zabeszten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: 16 óra 38 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Vajon véget érte a nyár, a holnapi nap, hogy véget ére a nyár, ez majd kiderül, de hát holnap erről is fogunk beszélni. Most azonban maradjunk még a mai napnál, az elmúlt 24 óránál, ugyanis itt van velünk a vonalban Autómentős Ferike, aki hozza a híreket, mi történik velünk itt Egerben és a környéken. Szia Ferikém!
3: Ja, Budi, sziasztok! Hát egyes embereknek nem csak a nyár ért véget, hanem a szabadság is, de erről majd később egy pár szóba azért még visszatérnék rá. Ma inkább ilyen műszaki dolgokat hoztam előtérbe. Kettő darab gépjármű elgurulás is volt. Az egyik az a Lajosvárosbegy középiskolánál, a tulajdonos elfelejtett

0: Kicsit furcsálom azt, hogy amikor kiszállnak belőle, akkor nem veszik észre azt, hogy mozog az autó, vagy akkor még nem indul el az az autó, de lehet, hogy egy idő után ott. Gondolom, hogy a kerekek is másképp, a nyugalmi állapotban.
1: Ez olyan dolog, hogy hozzá vannak szokva az elektromos kézifékhez, hogyha megállunk, akkor az majd automatikusan behúzódik, és utána bejössz egy olyan valami bovdenes például, hogy neked kell rángatni a kart, hogy behúzódjon, akkor az tud meglepetést okozni.
0: Figyelj már, Ferike, az automata kézifékekkel hogyan lehet kézifékezni csúszós időben?
1: Sehogy.
0: Jó, oké, így zárójel bezárva, menjünk tovább, nézzük, mi történt még Egerben.
1: Hát úgy látom, mostanában a GTA-t itt forgatják nálunk, mert mai nap is azért akad dolguk a rendőröknek. Nem akartam úgy embert mondani, mert nem akarok senkit megsérteni. Egy illető eltulajdonított egy járművet, és ezáltal adott a rendőröknek munkát, és nem állt meg a rendőri felszólítása. Tudom, amikor benned van a hív, akkor majd te megmutatod, hogy milyen ügyes gyerek vagy, és milyen jól tudsz vezetni. Hát a rendőrök meg sokan vannak. Uh-huh. És sok autóval. És nem érni meg így.
0: Tudod, ez az egri száguldozó, aki először a sertekapun egyen szembe a forgalommal. Van is fent egy videó a közösségi oldalon, hogy éppen a Torony utcából jön ki egy autó, és úgy lefékez. Tudod, itt a jó ég, hát arról nem is jöhetne. Utána a rendőrautó. És azt mondták, képzeld el, és hát az én unoköcsém is oda jár még a zeneiskolába. Tehát mi van, hogyha a zeneiskolából jön ki, mert a zeneiskola mögött gyorsan el, és a Dobó utcában pedig az emberek úgy ugráltak el, képzeld el, tehát, hogy hallották a rendőri szirénát, erre figyeltek fel, és úgy próbáltak így elugrálni az autó elől. Ez a GTA, ez gyors autó?
1: Hát ez egy ilyen, most már itt azt mondom, hogy internetes ilyen gyors autóverseny, a GTA, ahol ugyebár ott mindenféle dolgot kell teljesíteni, majd mindjárt ránézek Ágoston, hogy súgjon már, hogy itt a GTA-ban mit kell csinálni, hogy előrébb tudjál jutni. Segíts már! Na, pont ezt mondja, hogy kell autót lopni, kiszedni az embert belőle, összetörni egy másikat, na, akkor nem tévedtünk.
0: Akkor most egy játék részesei voltak itt Egerben, és mindenki megúszta, hála az égnek, ezt is mondhatjuk.
1: Igen, hát hála most az égnek. Reméljük, több ilyen
0: nem. Nem tudom, hogy mosolyogjak vagy sírjak, nem történt semmi gond, sikerült elkapni az illetőt, az, hogy pontosan mi történt, vagy mi nem, ezzel is kezdted az egészet, hogy valakinek véget ért a nyár, valakinek meg a szabadság, akkor most egy ideig ott bent leszünk, ha jól tudom.
1: Hát remélem, hogy a állambácsi vendégszeretet fog élvezni.
0: Igen, azért nem volt ez annyira vicces. Puszi nektek, fiúk, Ágostonnak is, neked is, Ferikém, holnap délután beszélünk.
1: Kellemes napot is, balesetmentesek, sziasztok!
0: 0620 355 65 55-ös az elérhetőségünk, ha valaki aki úgy gondolja, szeretne hozzászólni. Jön a Coldplay itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Szeptember 12-én szombaton igazi szüreti forgata költözik Eger legendás Bor negyedébe, a Szépasszony völgybe. Már délelőtt 10 órától kézműves alkotóműhely, kisállatsimogató, kerékpáros játszóház és kézműves vásár kínál programot, de lesz gólyalábas utcaszínház és élő zene is. Délután 2 órától indul a szüreti körmenet, majd a szüreti koszorú megáldása néptánc bemutatóval és táncházzal. 5 órától a Bogár muzsika játékos világzenével várja a kicsiket és a nagyokat is, este 7:30-tól pedig érkezik a Bohemian Betyársz, ők teszik fel a koronát a napra. Igazi szüreti hangulat mustkostolással, ez a Szüret a Szépasszony völgyben szeptember 12-én szombaton. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Kevesebb hajózás, több kompozás. Több nagy tűz is pusztított Hevesben. Kísérleti vidékfejlesztési program. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
3: A tavalyi évhez hasonlóan, de elértük a 2 millió utas, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Honyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra és a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a Dobogóra a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
2: Mozgalmasan indult a hevesi tűzoltók hete. Több nagy kiterjedésű szabadtéri esethez is riasztották őket. Nagy Füged külterületén mintegy 25 hektáron égett a száraz aljnövényzet és a bozótos. Az oltásban több település egységei és erőgépek is részt vettek. Tarnaőrsön egy udvaron keletkezett tűz több telekre és 3 hektár tarlóra is átterjedt. Halmajugrán pedig mintegy 1000 négyzetméteren raklapon tárolt anyagok és gumiszalagok égtek. Boldogon csaknem 1 kilométer hosszan kapott lángra a száraz fű az agyvatöltésén. Rózsaszentmártonon egy családi ház teljes terjedelmében égett. A tűz esetben egy ember könnyebben megsérült. A vármegyei katasztrófavédelemhez keddig összesen 16 segélyhívás érkezett. A tűzoltóknak 7 tűzesetnél és 4 műszaki mentésnél kellett beavatkozniuk. Olvasható a közleményükben. Gyöngyös vidéke is bekerült a kormány új Szent István vidékfejlesztési programjának első 10 kísérleti térsége közé. A kezdeményezés során a települések közösen mérik fel a helyi fejlesztési igényeket, majd ezek alapján térségi stratégiát és konkrét projektjavaslatokat dolgoznak ki. A támogatott területek között közlekedési és útfelújítások, közvilágítási, vízmegtartási és energetikai beruházások is szerepelhetnek, írja a Vármegyei Heti Lap. Ma még folytatódik a késő nyári meleg térségünkben. Egészen 30-33 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Nyugat felől azonban egy hideg front közelíti meg a térséget. A front mögött jelentősen lehűl a levegő, és megszűnik a 30 fok fölötti meleg. A hét második felében már csak 18-22 fok körüli maximumokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt és balesetmenteset mindenkinek. Rolicsek Judit vagyok, hogyha információik vannak, keresnek valamit, megtaláltak valamit, 0620-355-6555-ös, éljenek a lehetőséggel az Egri Rádióval. Jön az LMFAO, elsőként a Besten.
0: 100,7 Best FM.

0: 17 óra 38 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék, hogy mi látható a mai napon a moziban, azokat mondom, amelyekre még odaérhetünk, úgyhogy nem kell loholni. Van itt Tériszony, Pókiszony, meg Torrente, de hát nézzük szépen sorban. Este 8 órai kezdettel tényleg Tériszony ez a filmnek a neve, a 16 pluszos dráma kaland thrillernek. Este 8 órai kezdettel 8 lábú követők. Itt lelőttem a poént, de pókokról van szó, és egy 16 pluszos horrorról, és ugyancsak este 8 órai kezdettel Torrente 6, az elnöki ügy. Ez azért már egy 18 pluszos akció bűnügyi vígjáték. Egermozi.hu, itt vannak a további részletek. Jön Naughty Boy!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zené. Kezdődik a Night Shift. Ma pop stílusú dalokat hallunk 2 órán keresztül 6 és 8 óra között. Az első óra White Boy, a Best FM DJ-nké, a második pedig FND-jé. Én pedig búcsúzom. Az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kedvezően alakultak a nyári élelmiszer ellenőrzések, heves viharok tépázták meg Szlovéniát, itthon holnap lehűlés kezdődhet és többfelé eshet majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint fél méterrel emeli meg a Duna vízszintjét a Paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény nélkül az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyó vízhozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent, a fenékküszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővíz ellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező meder szakaszt erősítik meg. Nyilvánosságra hozta a kormány az elmúlt 16 év korábban titkosított kormányhatározatainak első részét. A most közzétett 14 döntés a századvégtől megrendelt közvéleménykutatásokról, médiaelemzésekről és tanácsadói munkákról szól, összesen mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány azt ígéri, folytatja a dokumentumok közzétételét, és csaknem 100 korábbi döntést mutat be. A Fidesz úgy reagált, jó és helyes döntés volt külső tanácsadó céget bevonni, mert a kormányzati döntések előkészítése nélkülözhetetlen és mindenképpen pénzbe kerül. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak. Több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih elnök helyettesétől.
2: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főzőtevékenységét.
1: Heves viharok okoztak áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat Szlovéniában. Az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó maradt villany nélkül, a zivatarok az ország nyugati részéről haladtak a főváros felé. Holnap megmutathatja magát a nap, de azért jellemzően inkább felhős idő valószínű, itt-ott csapadékkal. Estétől aztán egyre több felé eredhet el az eső. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet, 16-22 fokot mérhetünk kint. Szombaton majd csökken a felhőzet és a csapadék esélye is, kisüthet a nap, délután 19-25 foknál már nem nagyon lesz több.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perc áll előttünk, 6-7-ig én White Boy, hétön szerdai rezidensünk DJ Effendi a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
3: Best FM, a legjobb zenék, mixben.

0: White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 06255555 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az

0: Best FM-en a legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is. De olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM-i tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Efivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött. Szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Idén is népszerű volt a nyári diákmunkaprogram. Megbénította Hollandia közlekedését egy országos sztrájk. Holnapra néhol már esőt ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nagy volt az érdeklődés, csaknem 30 ezer fiatal vállalt munkát idén a nyári diákmunkaprogramban. Foglalkoztatásukra mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forintot. Júliusban és augusztusban a diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, csaknem 5000-en pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A mezőgazdaságban mintegy 500, az erdőgazdálkodásban pedig 70 tanuló kapott munkát. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
2: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: Országos sztrájk bénította meg a közlekedést Hollandiában. Az egynapos munkabeszüntetést a tervezett társadalombiztosítási reformok miatt indították a szakszervezetek. Az akció miatt egyetlen nagyobb holland városban sem közlekedtek a buszok, a villamosok és a metrók, és a vonatoknál is jelentős fennakadások voltak. Egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája kerülhetett elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kisköre között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Holnap felhős időnk lehet, de a nap is előbújhat néhány órára. Egy-egy eső, zápor napközben is meglephet minket, estétől pedig egyre több felé készülhetnek csapadékra. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet. Hajnalban 11-17, napközben 16-22 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Egyet árulja, benne hagytad azt is, hogy Bodrogi Gyula!
4: Nem.
3: Nemzetközi piacra készül?
4: Igen, pontosan. Olyat szerettem volna, hogy a külföldi füllel is élvezhető legyen a cucc.
3: Egyébként ugye hát azért az elmúlt években azért derültek ki dolgok, ugye, hogy a paffa bűvös sárkányt, meg a süsű a sárkányt, és ugye ilyen-olyan dalokból azért, hogy is mondjam, csak inspirálódott a Bergedi Szalonzenekar, meg a 100 pont Celsius, hogy ez nem, ez abszolút nem saját szerzeménye, ez ki is volt, Dénes?
4: Nem, hirtelen akartam mondani, jazz vonal.
3: Vukány.
4: Okay. Azt hiszem, nem jut eszembe sohasem. Igen,
3: hát
4: Vukány.
3: Csak a magunkfajta régebb óta fiatalok hallhatják ugye meg azt, hogy hát ez a Linda című ikonikus sorozat, ikonikus betétdala.
4: A fiatalabbak is felismerhetik, akik most nézik újra, mert most újra adják.
3: Igen, egyébként tényleg. Szerenyei Bélával ugye, mint Emődi Tomival és a Gábriel Taxival. Na, hát DJ Fendi a levezetők, hogy a Pop és Rádiós legerek még egy órán keresztül itt a Best-en a Night Shift-ben.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És akkor jön a dicsekvő 10 perc. Mi a helyzet?
2: 10 perc?
1: Kevés? Legyen 20!
2: Nem, hát ennyit én tudok ilyen világslágerekről beszámolni, mint mások tudnak, úgyhogy én...
1: Csak annyi a különbség, hogy ez még tényleg a tiéd.
2: Hát én is azért ugye feldolgozásokból élek.
1: Oké, de hogy te konkrétan dolgoztál vele, na.
2: Igen. Én mindegyiket dolgoztam.
1: Na, mi a helyzet a Beatport helyezésekkel?
2: Figyelj, a egy részről változatlan, a másik részről ugye az All Good, amit már pörgetünk itt az adásban is, meg szerintem fogunk is még, mi ugye egy Chaka Khan feldolgozás, meg illetve van
1: Dela
2: benne
1: Soul?
2: Ugye, igen, Dela Soul, meg van benne még ugye a Street Prayer-ben is, úgyhogy sok minden van abban a dalban, és újra van énekelve, de hogy igazából az nagyon sokáig tök jó helyek volt a Track Source listán. Aztán most már kikerült a top 10-ből, de hát...
1: De Beatport is a Funky House-ban ott volt, nem? Ott volt a második helyen nagyon
2: az
1: sokáig.
2: Az a másik, az a Playwright.
1: Ja, az a Playwright, bocsánat.
2: Az ott is van, tehát...
1: De volt kellene ez a 10 perc, látod? Na, annyi dalod van, hogy kellene neked ez a 10 perc.
2: De jönnek még ősszel a friss dalok, úgyhogy nem kell attól félni, hogy kifogytam erre az évre.
1: Nagyon helyes, mi lesz a legközelebbi? Azt már arra mellett beszélni? Dalról, dátumról?
2: Amit biztosan tudok, október 30, szintén egy Play & Tonic-os megjelenés.
1: Stílusosan?
2: Nem, teljesen más lesz, az egy tök önálló, tehát abban nincs feldolgozás, az teljesen önálló gondolatokat tartalmaz. Lesz még egy remix, a magyar vonat erősített Sonic-nak a dalából, úgyhogy már itt a magyar Sonic.
1: Igen.
2: Ugye,
1: Dörnyei kollega.
2: Így van, egy remix, illetve még ugye van egy Le Freak feldolgozás, ami még megjelenési dátum nélkül.
1: Sik Le Freak?
2: Igen.
1: Ó, hát a hangyak, hogy fog ennek kerülni?

0: hogy adásban itt valamiről nagyon-nagyon beszéltünk, aztán ugye megtörtént. Ez általában Lauerrel szokott hétfőn sikerülni, hogy mi van a izével, mi van a izével, az kettő hét múlva akkor kijön egy vadonatúj kis neve, Shakedown-nal voltunk.
1: A lottótyosról beszéltünk már?
0: Mert... És pont ezt mondja, most már el kell kezdeni a lottótyosról is beszélni, mert hát mióta emlegettük azt, hogy majd ha egyszer a Stevie Wonder.
1: Jaj, igen.
0: És hát ma ugye azért be kellett rakni a közös csoportba, hogy az csoda Pisti azért
1: láttam, igen.
0: Megindul azért október elején, úgyhogy ezt nem fogod tudni kikerülni. Tehát ez külföld, én... de hát erre muszáj eljönni. Hát ez
1: örülök, hogyha pártig eljutok, hagyjál már az én feszített tempóban.
0: Leszervezzük neked Stevie Wonder pártyon. Egyébként...
1: Na!
0: Egyébként figyelj! Én azt mondom,
1: és akkor lehet pártyolgatni Stevie-t ott.
0: Jó, hát ilyen hagyjás kedvi szar volt, jó van.
1: Jó.
0: De azt hogy mondaná? Patty. Patty. Patty. Patty. Stevie Wonder at party.
1: Party
0: all the time, ugye? Szóval, hogy figyelj! Stevie Wonder európai turné.
1: Igen, láttam.
0: Erre el kell menni, figyelj! Nem, ne...
1: Szerintem ilyen már többet nem lesz az a helyzet.
0: Erről beszélek.
1: Igen.
0: Erről beszélek. Magát akkor tényleg akkor, akkor beszéljünk a lottóötösről, mert hogy akkor eddig minden, amiről beszéltünk, egy idő után akkor bejön.
1: Igen. A lottóötös, akkor mehetünk Stevie Wonder.
0: 9.
1: Bárhova, az összes.
0: 17. 21. Esi.

0: A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Na István, tényleg no pressure, de holnap reggel 10-kor kezdődik az előértékesítés a Stevie Wonder koncertekre. Jó, úgyhogy akkor majd mindjárt mondjuk itt a közös chatünkben megbeszéljük, akkor pontosan melyikre megyünk mindannyian. Ha már ezt a Purple Disco mesét nem tudjuk összehozni 4 éve, akkor legalább oda menjünk már el.
2: Figyelj, egyszer összehozunk, de akkor nagyon.
1: De akkor nagyon.
2: Akkor nagyon megadjuk a módját.
1: Jó, van, figyelj, jövő héten csak egyszer gyere, de akkor nagyon. Legyen az is akkor a szerda.
2: Tenni.
1: Úgy is ma. Ezt meg nagyon szépen köszönjük. Ennyi volt már a DJ
2: Effendi. Hát akkor irány horány.
1: Ja, és persze, ja, meg hát mi, hajrá.
2: Megyek Liverpool meccset nézni.
1: Jó van. Na, elfigyelj, akkor jövő szerda.
2: Köszi, csáó mindenkinek. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már csak 4 óra van a közlekedésbiztonsági kérdőív kitöltésére. Robbanó testek várnak kiemelésre a Dunában, Budafoknál. Holnaptól lehűlés kezdődik. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már több mint 340 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az emberek véleményét egyebek mellett a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki. A társadalmi egyeztetés július közepén indult, anonim és önkéntes. A válaszokat mai félig várják. Évtizedek után ismét megjelent idehaza a baromfipest is. A fertőzést 2 Bács-Kiskun megyei telepen igazolták, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az országos főállatorvos elrendelte az állományok felszámolását, a környéken pedig védő és megfigyelési területet jelölnek ki. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A 2 napos rendezvény holnap kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is, mondta a rádiónknak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projekt koordinátora.
2: Idén szeretnénk, hogyha nem csak a digitális világ kihívásairól szólna ez a konferencia, hanem a lehetséges megoldásokat is keresni, mint szakmai, mint szabályozási és gyerekjogi szempontból is. Azt látjuk, hogy évről évre egyre több új tendencia, új AI túlok jelennek meg, és a gyerekeknél is egy növekvő tendencia alakul az eszközhasználat irányában, mint pedig a mesterséges intelligencia használatában. Ezért fontos ezekről a témákról beszélgetni.
1: Tele van robbanó testtel a Duna-Budafoknál. Hétfőn egy 250 kilós amerikai típusú légi bombát emeltek ki itt a folyóból. Az alacsony vízállás viszont folyamatosan feladatot ad a tűzszerészeknek. Ezen a szakaszon még több mint 10 robbanó eszköz pihen a mederben. Köztük van egy valószínűleg 1000 kilós légi bomba is. Holnap megmutathatja magát a nap, de azért jellemzően inkább felhős idő valószínű itt-ott csapadékkal. Estétől aztán egyre több felé eredhet el az eső. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet. 16-22 fokot mérhetünk kint. Szombaton majd csökken a felhőzet és a csapadék esélye is. Kisüthet a nap, délután 19-25 foknál már nem nagyon lesz több.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha csak annyit mondok, hogy Ja Rule érkezik egy duettel a következő órában 8 és 9 között, azért ezzel még nem nagyon szűkítem le a lehetőségeket, hiszen készített ő duettet például Jennifer Lopezzel is, nem is egyet, és Ashantival is. Na, segítek, az Ashantis duett érkezik, Always on Time, ezzel indul a következő óra.
3: Ez a Night Shift a Best

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

megszerfem a legjobb zenék. 7 évvel ezelőtt ezen a napon, szeptember 9-én kezdődött el Kelly Clarkson délutáni beszélgetős műsora. A Kelly Clarkson Show, nem gondolkodtak sokat a címen, aminek az első részében mindig Kelly Clarkson énekel egy híres dalt. Ennek az a címe, hogy Kelly Oki. Most viszont a saját dalával, a Since You've Been Gone, érkezik itt a Best Ten a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Legalább fél méterrel emeli meg a Duna vízszintjét a Paksi fenékküszöb. Queen koncertfilmmel indul a budapesti klasszikus filmmaraton. Holnap több felé eshet majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint fél méterrel emeli meg a Duna vízszintjét a Paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény nélkül az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyó vízhozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent, a fenékküszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővíz ellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező mederszakaszt erősítik meg. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak. Több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih elnök helyettesétől.
2: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
1: Heves viharok okoztak áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat Szlovéniában. Az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó maradt villany nélkül. Ljubljanában óránként 91, a hegyvidéki területeken pedig 103 kilométeres széllökéseket is mértek. A zivatarok az ország nyugati részéről haladtak a főváros felé. Szabadtéri mozizás és élőzenés filmkoncertek is várják a közönséget a 9. budapesti klasszikus filmmaratonon. A rendezvény jövő kedden kezdődik, vasárnapig 100 vetítést tartanak a főváros több helyszínén. A fesztivál nyitógálája a Queen Budapest koncertfilm felújított változatának világpremierje lesz, amely az együttes magyarországi fellépésének 40. évfordulójára készült el. Holnap felhős időnk lehet, de a nap is előbújhat néhány órára. Egy-egy eső, zápor napközben is meglephet minket, estétől pedig egyre több felé készülhetnek csapadékra. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet. Hajnalban 11-17, napközben 16-22 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Sokak szerint Britney Spears életében a lejtmenet 2007-ben ezen a napon, szeptember 9-én kezdődött, amikor is az emlékezetes MTV Video Music Awards díjátadó gálán ő volt a nyitószám, de nem tudta se a szöveget, se a koreográfiát, teljesen szét volt esve. Azóta már szerencsére sokkal jobban van, erősebb, stronger, ő indítja az órát.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, nagyon szeretett volna James Bond lenni. És szerintem, hogy a producereknek van egy picike humorérzékük, akkor a következő Bond film főcímdalát odaadják neki. Ja, Robbie Williams a Millenniummal.

0: vagytok a péntek.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is.

Best FM, a legjobb zenék. Érdekes ez a helyzet, hogy a most érkező csapat, ami igazából soha nem is létezett, az még mindig valóságosabb, mint az előbb hallott zenekar, ami hát egyszer régen volt, de hát a régi négyes fogadban már csak egyetlen egy ember van a mostani felállásban. Szóval az E17 és az It's Alright után érkezik az angolok virtuális zenekara, a Gorillaz, és az It's There itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, hamarosan érkezik a Füllet forró nyár című dal, amiből hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy szó nem lesz igaz, hogyha ezt csak szigorúan a holnapra vetítjük le, mert hogy az se füllet nem lesz, se forró nem lesz, és hát nyárnak sem mondható. 24 fokos nappali maximum, borult égbolt, szél és hideg front országszerte mindenhol. De Gáspár Laci előtt

Best FM, a legjobb zenék, a most érkező Johan Renk nem csak a Csernobil című mini sorozat rendezőjeként, de már Stakabóként is zseniális volt. Hogyha valaki nem beszél angolul, akkor is nagyon tudja élvezni ezeket a fülben átszó és táncolható dalokat, de hogyha valaki egy picikét bírja a nyelvet, akkor komoly üzenetekkel találkozhat ezekben a dalokban. Például ebben is már 1992-ben a globális vízhiányra hívta fel a figyelmet, ami egyébként most ennél aktuálisabb nem is lehetne.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Mintegy 30 ezeren vettek részt a nyári diákmunkaprogramban. Jégkorszaki barlangi medve koponyájára bukkantak a Tiszában, a vénasszonyok nyara a végéhez közeleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nagy volt az érdeklődés, csaknem 30 ezer fiatal vállalt munkát idén a nyári diák munkaprogramban. Foglalkoztatásukra mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forintot. Júliusban és augusztusban a diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, csaknem 5000-en pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A mezőgazdaságban mintegy 500, az erdőgazdálkodásban pedig 70 tanuló kapott munkát. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
2: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fent van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: Országos sztrájk bénította meg a közlekedést Hollandiában. Az egynapos munkabeszüntetést a tervezett társadalombiztosítási reformok miatt indították a szakszervezetek. Az akció miatt egyetlen nagyobb holland városban sem közlekedtek a buszok, a villamosok és a metrók, és a vonatoknál is jelentős fennakadások voltak. Egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája kerülhetett elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörök között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Holnap megmutathatja magát a nap, de azért jellemzően inkább felhős idő valószínű itt-ott csapadékkal. Estétől aztán egyre több felé eredhet el az eső. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet. 16-22 fokot mérhetünk kint. Szombaton majd csökken a felhőzet és a csapadék esélye is. Kisüthet a nap, délután 19-25 foknál már nem nagyon lesz több.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 2002. januárjában lesz Kylie Minogue 8. albuma a Fever, kereken 25 éves, amelyről a leges-legelső kislemez, a Can't Get You Out of My Head, szintén 25 évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg. Most az album egyik másik nagy slágerével, az In Your Eyes-al indítjuk ezt a következő órát itt a Best FM-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Slam a legjobb zene. 2005-ben kétszer is stroke-ot kapott Edwin Collins, de 2007-re már felépült annyira, hogy újból színpadra tudott állni, és ugye már nem gitározik a koncerteken, de ezért a hangját még ugyanúgy ki tudja ereszteni. Jön a Girl Like You itt a Best Slam.

0: A legjobb zenék.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.

best. A legjobb zenék a hétvégi atlétikai világdöntő miatti forgalom korlátozások nagy része azért már tegnap óta él, de az igazán sűrű lezárásokra, forgalom elterelésekre, szakaszos és időszakos forgalom korlátozásokra majd a verseny kezdetétől kell számítani. Szóval péntek, szombat, vasárnap, aki teheti, autóval ne is próbáljon meg az atlétikai stadion környékén közlekedni.

Best FM a legjobb zenék, 47 éves és egy napos, nem tudom, hogy most is úgy ünnepli a szülinapjait, hogy régen, hogyha igen, akkor könnyen lehet, hogy még otthon egy picikét azért másnaposan fetreng. Istenért és a Pinket, szíroztjuk, mit görd!

Best FM a legjobb zenék, és akkor még egy születésnapos. Kettő nappal ezelőtt még elfújhatott egy olyan gyertyát a tortán, ami négyessel kezdődik. Jövőre már jön neki is az 50. És micsoda szerencse, hogy neki olyan

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Faithless Dido-val, az Artful Dodger Craig David-del, Santana pedig a Project GMB-vel érkezik. Gyors egymás után van itt a mai utolsó óra legelején, és hogy kik jönnek még. Hát itt lesz majd az Outkast a The Way You Move-val, a Destiny's Child a Say My Name-mel, vagy éppen Sophia Liz Baxter a Murder on the Dance Floor-ral éjfélig bezárólag itt a Best
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zené, 2005-2006 környékén mindig bajba voltam, hogyha valaki odajött és azt mondta, hogy tudod, az I Like The Way You Move-ot szeretném kérni, meg gondolhatott a Buddy Rockers-re is, meg gondolhatott erre a dalra is, úgyhogy biztos, ami biztos, én azért egy este mind a kettőt lejátszottam. Most az Outkast érkezik a The Way You Move-val itt a Besten a legjobb zenék között.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng.

Best of FM, a legjobb zenék, ahhoz képest, hogy mindig ők voltak azok, akik évekkel, sőt évtizedekkel jártak a kortársak előtt, a trendek előtt. Ők voltak az első elektronikus tánczenei formáció, akik fel tudtak kerülni egy fesztivál nagy színpadára, és hát ott valami elképesztően emlékezetes

Best FM a legjobb zenék, hát nem is jó szerencsét, inkább jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap csütörtök, úgyhogy dance-es csütörtök lesz. DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 óra között. A Basement Jacks jön, én meg megyek. Good luck, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.